0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 27-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négy karéjossá testesedett a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Terdát király 301-ben államvallásán nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocídiumra emlékezteti.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Suki András zongora művész mesél életéről, a zenei pálya kihívásairól, majd Gáspár Kitti gitáros zongorista érkezik hozzánk, akinek nemrégiben jelent meg első önálló lemeze. A riporter Tóti Kenikő.
2: Már gyerekként arról álmodtam, hogy egyszer zongora művész leszek. Vajja Suki András, akinek élete egyik legboldogabb napja volt, amikor 2005-ben a Zeneakadémia nagytermében Rachmaninov csodálatos zongora versenyét játszhatta a diploma hangversenyén. A zongora művész kezdetben a Budapesti Rajkó Talentum alapfokú művészeti iskola és középiskola tanára volt, ahol alapfokon a klasszikus zenevilágát ismertette meg a fiatalokkal. Majd ezt követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanáraként tevékenykedett. A tanítás mellett számos sikeres szóló és kamarakoncertet adott itthon és külföldön, Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Japánban és Indiában. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Ma Suki András a portré vendége. Tartsanak velünk!

0: Már gyerekként arról álmodott, hogy zongora művész lehessen, és valóra vált az álom. Köszöntöm a stúdióban Suki András zongora művészt.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hogyan kezdődött, kedves András? Mi táplálta a zongora iránti oldhatatlan szeretetet?
1: Természetes volt nálunk a családban, hiszen én zenés családban születtem, édesapám prímás, édesanyám pedig tanult zongorázni még amikor fiatal volt. Úgyhogy én folyamatosan hallottam azt, hogy zene szól a családban, de hát nem csak apukám révén, hanem anyukám is zenés családból van, tehát tulajdonképpen nekem mindkét nagypapám cimbalmos. Úgyhogy én ebben nőttem föl, hogy a zene vett körül, és így szerintem valahogyan természetes volt, hogy zenész leszek. 2 éves koromban én még édesapám nyomdokaiba szerettem volna lépni, és hegedű művész akartam lenni, de végül 5 éves koromban már édesanyám kezdett el velem foglalkozni, és így zongorista lettem.
0: És akkor aztán később hol tanult, milyen iskolában, mert ugye arról tudunk, hogy volt élete legboldogabb napja, amikor ugye már felléphetett, pont a Zeneakadémia nagy termében Rachmaninov csodálatos zongora versenyét játszhatta, de ugye ez már a diploma verseny volt, de közte még azért volt egy, gondolom, küzdelmes időszak.
1: Természetesen a zeneiskolában kezdődött a hivatalos zongora oktatásom, amikor én 6 éves voltam, tehát bekerültem a zeneiskolába és az általános iskolába. Jermakov Gitánál kezdtem el foglalkozni, illetve Jermakov Gitánál kezdtem el tanulni a zongorát, aki megszerettette velem a zenét, és nagyon kedvesen foglalkozott velem, és nagyon nagy élmény volt vele a játék. Majd egyébként Németi Andrea volt az, aki átvette a tanításomat az utolsó 2 évben, és tőle felvételiztem végül is a középiskolába. Ez egy nagyon meghatározó időszak volt, hiszen nekem már akkor kialakult bennem az, hogy valóban az volt az álmom, hogy én zongoraművész lehessek. Ez már nagyon korán megfogalmazódott bennem, tulajdonképpen ezt az utat szeretném járni, és ezért is volt, azt hiszem, hogy olyan nagy igazi katarzis élmény az a bizonyos diploma hangverseny, ami ennek a beteljesítés, ennek a csúcsa volt, ennek a csúcsa lehetett. De hát nyilván addig valóban egy hosszú út telt el, és rengeteg munkával telt ez az év. Hiszen azért, hogyha valaki zenét vagy zongorát tanul, és főleg, hogyha komolyan is veszi, akkor az rengeteg energia befektetést igényel. Tehát amikor a délutáni foglalkozások, vagy a délutáni időtöltés az arról szól, hogy akkor nem mehet a gyerek még focizni, vagy le a térre, hanem először gyakorolni kell. Azért ez rengeteg áldozatot igényel természetesen a gyerek részéről is, és hát nagy kitartást a szülő irányából, hiszen azért a gyerek mindig próbálkozik azzal, hogy egy kicsit a játék felé terelje a dolgot, míg a szülő próbálja kordában tartani. Ez egyébként a növendékeimnél is jellemző, ott is teljesen tipikus ez, tehát aki ezt komolyan veszi, ez a hagyományos, legalábbis a megszokott eljárás. Én azt szoktam mondani, hogy hát mivel már 20 éve tanítok, ezért van némi tapasztalatom, hogy szükség van a hármas egységre. Tehát kell a gyereknek a tehetsége, a szorgalma, a motivációja, kell a szülőnek a hihetetlen támogatása, és a pedagógusnak a felkészültsége, és szintén az is, hogy ő is próbálja meg a gyereket minél jobban
0: biztatni,
1: és kihozni belőle a legjobb ényét, igen.
0: Az egyetemi évek miben erősítették meg, illetve milyen irányt adtak a zenei elképzelése terén?
1: Tulajdonképpen, mire az egyetemre kerül a sor, tehát mire bekerül a zeneakadémiára mondjuk egy zenész, egy zongorista, azért a középiskolában már úgy megalapozzák természetesen a szakmai tudást és az irányt, ahogy azt el is várják már a zeneakadémián. Tehát a zeneakadémia egy sokkal önállóbb munkát igénylő, illetve felkészülést igénylő munka, ami ott zajlik, összehasonlítva mondjuk egy konzival, tehát egy zeneművészeti szakgimnáziummal. Tehát egészen más a kettő, és míg mondjuk a konzi inkább egy családias, baráti hangvételű intézmény, addig a zeneakadémia az inkább jobban fókuszál természetesen már csak a szakmára. Ott is az ember talál barátokat, de összehasonlítva mondjuk a két intézményt, én azt gondolom, hogy míg az ember egy középiskolában, egy konziban, egy védett környezetben van, egy családban mondjuk így, addig a zeneakadémián inkább kitárulnak már a világnak a lehetőségei.
0: Mennyien voltak ott például roma származások? Milyen arányban?
1: Én azt gondolom, hogy a mérföldkő az inkább a konzinál van. Tehát amikor bekerültem az iskolába, a középiskolába, akkor találtam meg azt a környezetet, azt a baráti környezetet is, és hát természetesen az érdeklődésökönnek megfelelő osztálytársakat is, akik nagy hatással voltak rám, és mind egy irányba mentünk. Ott természetesen már voltak roma barátaim, és olyan zenei pályára készülő roma fiatalok, akik azért komolyan vették már a dolgot. Természetesen nem mindenki, úgyhogy ennek egy része ki is hullott, és akik a Zeneakadémiára kerültek, azok már csak egy töredékük volt, hiszen azért a zeneakadémiai felvételi az nem egyszerű. De a legtehetségesebbek és a legambiciózusabbak, azok túljutottak ezen a rostán, és végül is bekerültünk nagyon sokan azért a Zeneakadémiára is. Én azt gondolom, hogy hát amikor én bekerültem 2000-ben, az egy ilyen választó vonal lehetett, hiszen onnantól kezdve kezdtek el egy kicsit többen bekerülni roma fiatalok is a Zeneakadémiára. Előtte is természetesen voltak, de akkor történt valami változás.
0: Zeneileg kivel sikerült jobban megtalálni a hangnemet?
1: Voltak természetesen hegedűs barátaim is, zongoristák is. Voltak, akivel például együtt rúgtuk a bőrt, ha lehet így fogalmazni, még gyerekkoromban, és utána végül is, mivel már régóta ismertük egymást, Farkas Nándival végig kísértük egymást tulajdonképpen a zeneakadémiai évek alatt is, méghozzá együtt kamaráztunk 5 éven keresztül, tehát az számomra egy nagy élmény volt. Tehát ezek a kapcsolatok, azért ezek már elég koránra visszavezethetőek.
0: Itt már azért alakulnak olyan kapcsolatok is, amik a későbbiek során akár még egy közös együttműködést, zenélést is létrehozhatnak, ugye?
1: Igen, természetesen. Tehát akik oda már bekerültek, főleg roma fiatalok, azokat én már mind ismertem, meg mind ismertük egymást, hiszen azért már megvolt előtte a kapcsolat. Tehát ez egy nagyon szűk kis közösség, és a Konziban megismerjük egymást, kapcsolatba kerülünk, és a legjobbak mennek már akkor a Zeneakadémiára, akikkel utána természetesen gyümölcsöző kapcsolatok alakulhatnak. Főleg, hogyha esetleg mondjuk hegedűsökről van szó, hiszen ott ők azért zenekarban is játszhatnak együtt, és mondjuk a zongoristákkal szemben. Igen. És az meg egy egészen másfajta világ.

0: Na és említettük ugye az oktatást, kezdetben ugye a budapesti Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Iskolában tanított, ahol alapfokon a klasszikus zenevilágát ismertette meg a fiatalokkal. Milyen volt az érdeklődés? Beszéljünk először erről, ugye? Hány éves fiatalokat tanított, kik voltak ezek ebben az iskolában?
1: Nagyon szerencsés voltam, hogy bekerülhettem a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumba, tulajdonképpen még a diploma hangversenyem előtt néhány hónappal, és akkor kezdtem meg már a tanítást. És azért
0: a diákból tanár vált gyorsan.
1: És azért is volt ez nagyon érdekes, mert hiszen apukám is ott tanult, és ez egy nagy megtiszteltetés volt nekem ezért is, hogy én bekerülhettem oda tanárként. És ezért én nagy lendülettel vágtam bele magam a tanításba, és valóban elsősorban roma fiatalok jöttek oda tanulni hozzám, klasszikus zongorát, de nem csak roma fiatalok voltak természetesen, és hát nagy kihívás, hiszen az ember azért készül egyik koncertről a másikra, diploma hangversenyről, rádiófelvételekre, tévéfelvételekre, stb. És akkor a tanítás az valami egészen más volt. Viszont én nagyon-nagyon sokat tanultam belőle az elején. Tehát azt, amikor nekem valami természetes volt, hogy hogyan játszok valamit, azt a természetes dolgot nekem meg kellett fogalmaznom, szavakba kellett öntenem, és meg kellett mutatnom a gyerekeknek. Úgyhogy ez egy nagy kihívás volt, de nagyon-nagyon élveztem mindig már az elejétől a tanítást, nagyon tehetséges növendékeim voltak, szerencsés voltam. Zeneiskolások is voltak, középiskolások is voltak, csak hogy kiemeljek egyet, volt már akkor például az elején egy Berki Tamás nevű fiatal srác, aki akkor még 13 éves volt, és én onnantól kezdve kezdtem el tanítani őt 10 évig, és én vihettem el az ő diploma hangversenyéig tulajdonképpen az ő felkészítését. Úgyhogy nálam diplomázott, és nálam tanult 13 éves kora óta.
0: Roma tehetséges fiatalok voltak akkor ezek szerint, főleg milyen arányban? Tudunk valamilyen arányt mondani?
1: Volt néhány nem roma növendékem is.
0: De lett belőlük zenész?
1: Azok is rendkívül tehetségesek voltak. Igen, volt például egy kiemelkedő növendékem, Czmorek Enrico Noelnek hívják, akit hát nagyjából 5 évig taníthattam, ha jól emlékszem, és ő végül is kiköltözött Kölnbe a szüleivel, és ott fölvették a Kölni Zene Akadémiának az előkészítő tagozatára 12 évesen, és végül is most diplomázott és elvégezte a zongoraművész szakot, úgyhogy ő mondhatni koncertező zongoraművész, akire nagyon büszke vagyok.
0: Tehetségesebbek a roma fiatalok zenei téren, vagy az apáról fiúra öröklődik ez a szokás, hagyomány, vagy akár a tehetség, genetika, nem tudom, finom érzékük van a zenéhez, ez igaz?
1: Én azt gondolom, hogy ami meghatározó, az az, hogy ha például egy zenés családban nő föl egy diák, egy gyermek, akkor az egész életén keresztül elkíséri. Tehát ahogy Kodály is megmondta, természetesen a gyermeknek a zenei képzése az még a születése előtt 9 hónappal, illetve az anyuka születése előtt 9 hónappal kezdődik. Tehát aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk már anyukája is zenét tanult, mint például nekem is, ott természetesebben valahogy jobban kijönnek ezek a egyrészt az érdeklődés, egyrészt az elköteleződés, és hát a saját kisfiamon is egyébként érzem, hogy egész másként viszonyul a zenéhez.
0: Milyen idős? Mint
1: ő most 15 hónapos, hiszen amikor még anyuka hasában volt, akkor is már én nagyon sokat zongoráztam neki, hallgattattunk vele Bachot, Mozartot, Chopint, természetesen sok mindent, és amikor megszületett, és először tettünk be neki egy kis hangfalon, még a kórházban zenét, akkor kikerekedett a szeme, és látszott rajta, hogy nagyon érdeklődik, és nagyon meglepődött, hogy most egészen másfajta hangok ingerek érik.
0: Felismerte, hogy kint is ugyanazt hallja ezek
1: igen,
0: szerint.
1: Igen, igen.
0: És tehát ez én azt tényleg gondolom, létezik, tehát, hogy ez ilyen szinten a gyerekekre?
1: Hogyne, természetesen, és megnyugtatja. Tehát mivel anyuka hasában is szerintem ezt hallotta, innentől kezdve ez meghatározó lesz egész életén keresztül.
0: Így van, és nyilvánvaló, azért fontos, hogy a gyerekek kicsikorban zenét tanuljanak, akár mondjuk van hozzá tehetségük, nincs, meg kell próbálni, mert akkor így születnek a tehetségek közülük, így szűrődnek ki valószínűleg, mert van, aki nem fog aztán későbbiek során zenével foglalkozni, de a zenének egyébként más hatása is van ugye a kiskorú gyerekekre.
1: Igen, én a transfer hatásai miatt tartom nagyon-nagyon fontosnak a zenetanulást. Tehát, hogyha valaki zenét tanul fiatal korában, akkor több kutatás is van egyébként, hogy nem csak matematikából fog fejlődni, hanem természetesen a mozgás koordinációja is egészen másként fejlődik, a figyelme, és még sorolhatnám, hogy milyen előnyei vannak a zenetanulásnak, illetve a hangszertanulásnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a fiatalkori zenetanulás. Azért, hogy a gyerekeknek a kis fejecskéit fejlesszük. Thank you.

0: az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola igazgató helyettese lett. Az oktatásban itt az a cél vezérelte, hogy a hagyományok ápolása mellett a megújulás útjára lépjen az iskola. Ez pontosan mit jelentett, mivel foglalkoztak?
1: Igen, nagy kihívás volt egy igazgató helyettesi pozíció, ami egyébként 5 évig tartott számomra, 2018-tól, és ott is azért próbáltam felhasználni azt a tapasztalatot, amit a Rajkóban szereztem még zenetagozatvezetőként. Ott is próbáltunk hasonló tudásalapú besorolásokat, azért egy konzi viszont sokkal kötöttebb ennél természetesen egy zeneművészeti szakgimnázium. De ott is nagyon ráfeküdtünk a gyerekeknek a fellépési lehetőségeinek a megnövekedett számára, vagy már arra, hogy technikai képzést is nyújtsunk nekik. Tehát akár, hogy hogyan kell stúdiózni, hogyan kell felvételeket készíteni, hogyan kell egy koncertet megszervezni, tehát ez már egészen másfajta, úgy mondjam, a modern kor kihívásainak és lehetőségeinek megfelelő tudást biztosítani ezeknek a gyerekeknek. És természetesen ebben nagy szerepet játszott az is, hogyan használjuk például a közösségi médiát. Már ezt is megpróbáltuk megtanítani a gyerekeknek, hogy majd később ezt hogyan tudják a saját jövőjüknek a fejlesztésére fordítani.
0: 2010 óta pedig ugye felsőfokon a Vienna Konzervatórium Budapest Zeneművészeti Egyetem, és középfokon pedig ugye az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola zongoratanára volt. Tehát önnél ugye, amit már az imént is említettünk, volt egy ilyen áthajlás, hogy önnél kezdték, és évek múltán az irányítás alatt pedig megszerezhették a zongoratanári diplomájukat a fiatalok.
1: Igen.
0: Sok fiatal volt, akit így sikerült végig kísérni a diplomáig?
1: Nagyon szerencsés helyzetbe kerültem, hogy 29 évesen már főiskolán taníthattam, ahol tanárképzőn tulajdonképpen tanárokat nevelhettem és taníthattam. És volt néhány gyerek valóban, akiket még alapfokon kezdtem el tanítani, utána jöttek hozzám középfokra, akár a Rajkóba, vagy az Egressybe, és utána tovább tudtam őket vinni, vagy egy másik egyetemre, vagy a Vienna Konzervatóriumra. És annak az elvégzését támogathattam.
0: Több diákja is kiváló eredménnyel szerepelt hazai és nemzetközi versenyeken. Ez ilyenkor ugye büszkeséggel tölt ilyen?
1: Természetesen, hiszen a szakmai sikerek tulajdonképpen a növendékeknek az eredményén mérhető le. És több diákom volt már a Rajkóban is, akik nemzetközi versenyeken értek el kiváló sikereket, de csak hazai pályán is már az is egy óriási dolog, én azt hiszem. Sőt, tehát, hogyha egy diákot sikerül felkészíteni egy versenyre, vagy egy szereplésre, már az is siker a tanárnak. Az is egy óriási visszajelzés, hogy jól csinálja a munkáját. Úgyhogy ezekre mindig nagyon büszke a tanár természetesen. Van egy 10 éves növendékem, aki az elmúlt fél évben 6 nemzetközi zongora versenyen érte kiemelkedő eredményt, úgyhogy ez egy óriási sikersztori számomra. Többek között ezért is kaptam tankerületi elismerő oklevelet most az előző fél évben.
0: Tanítás mellett ugye számos sikeres szóló és kamarakoncertet adott külföldön, ugye Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Japánban és Indiában is. A külföldi fellépések, illetve sikerek szakmailag feltételezem, hogy azok nagyon fontosak, de ha érzelmileg tekintünk rá, akkor Magyarországon fellépni egy nagy közönség előtt az lehet, hogy többet jelent.
1: Hát hogy is mondjam, nagyobb felelősség is. Tehát amikor például mondjuk a Vienna Konzervatóriumban voltak olyan fellépések, ahol a tanárok léphettek föl, akkor természetesen valahogy meg kell felelni a diákjaink elvárásainak is, a kollégákkal szembeni elvárásoknak, és ez egy nagy felelősség valóban, hogy akkor az ember a tudásának a legjavát adja, hiszen ott meghallgatják, és akkor nem mondom, hogy ott dől el az ember sorsa, de azért ez egy nagyon jelentős esemény. Míg ha külföldön van az ember, az is nagy felelősség, de másként. Tehát akkor már nem az itthoni szakmának a megítélése számít, hanem az már a nemzetközi reputáció.
0: Ahol él az ember, és ahol aztán is fognak emlékezni
1: bizony.
0: Erre. Nyilvánvaló, hogy szakmailag tényleg fontos, hogy külföldön is felléphet az ember, mert azért megismerik nemzetközi szinten, az nagyon fontos. Én itt azért mondtam az érzelmi részét, mert hogy az ember a saját országában, és itt most nem csak az, amit ön említett, hogy az elvárások, meg hogy jó legyen, hanem magát úgy a szívét, lelkét megdobogtatja az, hogy ők például, most nem tudom, hogy ön identitásilag, tehát ugye a cigány, vagy a magyar, vagy mindkettő, ez a kettős identitás van ott a lelkében olyankor, amikor például színpadra áll.
1: Én azt gondolom, hogy ez a kettős identitás ez megjelenik természetesen az embernek a művészetében is. Tehát főleg, hogyha esetleg olyan darabot adok elő, mint egy Liszt rapszódia, ami tényleg olyan ízzel kell, hogy rendelkezzen, ami egyébként valahogy elvárás is, hogy egy olyan fiatal művész, akinek mondjuk az édesapja Rajkóban nevelkedett, és ott is számtalan koncerten hallotta, mondjuk én is természetesen édesapámat, vagy a Száztagú cigány zenekaron keresztül hallottam ezeket az előadásokat, valahogy egy speciális elképzelés alakult ki a fejemben, mondjuk a Liszt rapszódiákról, vagy esetleg Bartók műveiről.
0: Egy büszkeség is akár.
1: Én azt gondolom, hogy ez igen, valahol az is. Igen, tehát hogy az, hogy én ezt egyedi hangvételben tudom előadni, ez számomra egy büszkeséget és egy magabiztosságot ad és közvetíti. Thank you.

0: Pillantás a cigányzenére címmel, ugye 2008-ban megjelent az első könyve. Ez milyen világot tár fel az olvasó előtt ez a könyv?
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy hiánypótló kiadvány volt, hiszen a cigányzenével nagyon kevesen foglalkoztak régebben is, és manapság is. Annak ellenére, hogy a magyar kultúra szerves részét képezi, és nagyon-nagyon meghatározó a magyar kultúrában, hiszen hogyha egy külföldit megkérdezünk még ma is, hogy mit gondol Magyarországról, vagy mi az, amit tud mondani, akkor természetesen a paprika a gulyás mellett ott van a cigányzene is. Annak ellenére, hogy ma már nem biztos, hogy fénykorát éli a cigányzene. És próbáltam ezen a könyvön keresztül bemutatni egy picit a cigányzenének a történetét, a jelenlegi világát, egy-két fontosabb szereplőt, hiszen én amikor a Zeneakadémián végeztem 2005-ben, akkor nekem a szakdolgozatom a cigányzene történetéről szólt. És végül is ezt bővítettem ki, és ebből lett egy 100 oldalas kiadvány, Pillantás a cigányzenére címmel.
0: Egy letűnt kor maradványaként emlékszik vissza a cigányzenére, hát azért még megvan a cigányzene most is. Mikor volt a fénykor?
1: Én azt gondolom, több fénykora is volt. A 19. században volt szerintem az első fénykora, és utána természetesen a 20. század első felében is, amikor minden magyar filmben ott volt egy cigányzenekar a színészek mellett, az egy óriási kitüntetés volt ezeknek a zenészeknek, és ez hozzátartozott valahogy a korhoz. Utána új köntösbe került a 20. század második felébe, és akkor már inkább a népi kultúra kiszolgálójaként jelentek meg a népzenészeink, a népi cigányzenészek, és én azt gondolom, hogy ez az egész, ez tulajdonképpen a rendszerváltás időszakáig azért tartott, és onnantól beszélhetünk nagyjából a cigányzene hanyatlásáról.
0: A könyv óta több tanulmánya is megjelent, folyóiratokban, valamint számos előadást tartott, konferenciákon, televízióban. Doktori disszertációja pedig a Rajkó zenekar története és a Rajkó módszer címet viseli, amelynek védése ugye 19-ben volt. Mit jelent a tehetséges cigány fiatalok számára a Rajkó? Mit jelentett korábban, mit jelent most, és illetve az a módszer, amiről már ugye sokat hallottunk. Ön hogyan elemezné ezt? Sokan elmondták már erről a véleményüket, de most engem konkrétan ez érdekel, hiszen valaki ebből ugye doktori disszertációt írt.
1: Igen, valóban ez egy 300 oldalas disszertáció lett, amely részletesen elemzi a Rajkó zenekarnak a történetét, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a történetét, a jelenét, és hát az ott használt, illetve a Rajkó zenekarban is használt módszert, amelyet egyébként Farkas Gyulától örököltünk meg, aki a Rajkó zenekarnak az alapítója volt 1952-ben. Valójában még mindig a Rajkó zenekar, illetve a hozzá kapcsolódó iskola az tulajdonképpen, ami az utolsó védőbástyája még a cigányzene oktatásnak, hiszen itt képzik azokat a gyerekeket, akikből cigányzenészek lesznek, akikből szórakoztató zenészek lesznek, akik a 100 tagú cigányzenekarnak is az utánpótlását biztosítják többek között, és még sorolhatnám itt a zenekarokat. Ez egy nagyon egyedi oktatási módszer egyrészt, másrészt viszont nagyon hagyományos, hiszen a cigányzene oktatása az apáról fiúra szállt mindig. És valójában Farkas Gyula is ezt a módszert alkalmazta, hiszen oda ment a fiatal gyermekhez, megmutatta neki, hogy gyere csak ide, gyerekem, így kell húzni. És akkor a gyerek visszautánozta, amit a tanára mutatott neki.
0: Ezt nevezik ugye kézről.
1: Ez a kézről való tanítás.
0: Való tanítás, ez kotta nélkül.
1: Igen, ez az egyik alappillére a Rajkó módszernek. De ez teljesen természetes, hiszen ennek a, hogy is mondjam, a szórakoztató zenei repertoárnak a dalanyaga, az hiába van meg kottába. Az a kotta az nem feltétlenül sugal mindent, azt, amit tulajdonképpen még a gyereknek át kell adni, hiszen az az érzésvilág, az a frazeálás, a formálás, azt egyszerűen nem lehet kottában megfogalmazni. Meg hát vagy éppen túl bonyolultá tenni az egész rendszert. Úgyhogy ez egy teljesen természetes aktus, hogy ez kézről való tanítást igényel ennek a dalanyagnak, vagy ennek a repertoárnak az átadása. Úgyhogy ez az egyik alapvető módszer, alapvető pillére a Rajkó oktatásnak, Rajkó módszernek. De több pillér felelhető még. Nagyon fontos volt például az is, hogy a gyerekek együtt laktak, egymástól tanultak ott a Rajkóban, amikor ott a Rajkó zenekarban tanultak, ahogy édesapám is 10 éves korától ezt tapasztalhatta. Akkor még volt kollégium is, és ez, hogy a fiatalok az idősebbektől tanulnak. Ez nagyon-nagyon fontos volt számukra. Ez is az egyik pillérét jelenti egyébként a módszernek, hiszen ez egy olyan intenzív tanulási módszert, olyan élményalapú tanulást jelent szintén, ami meghatározó a gyerekek számára. Ők nagyon-nagyon sok koncerten vettek részt Magyarországon belül is, Magyarországon kívül, több világifjúsági találkozón vettek részt, ahol első díjakat hoztak el a zenekarok közül, és ez óriási sikert hozott nemzetközileg is, és itthon hazánkban is a Rajkó zenekarnak. Úgyhogy ezeknek a szervezése tulajdonképpen egy külön menedzsmentet igényelt. Na most ez általában egy hagyományos zenekarnál, vagy egy iskolánál azért nem adott, viszont így egy nagyobb szervezeten belül adott volt. Így volt például saját autóbuszuk, volt üdülőjük, ahol nyári táborokat szervezhettek, és ott olyan intenzív felkészülés folyhatott, ami mondjuk iskola idő alatt nem volt megengedett, nem volt rá lehetőség. De mondhatom természetesen azt is, hogy rendszeresen muzsikáltak ezek a gyerekek a hoteli fiúságban, ami egy olyan gyakorlóhely volt számukra, ahol hihetetlen tapasztalatot szerezhettek a szórakoztató zene fortéjairól. És ezek is mind hozzájárultak ahhoz, hogy a rajkósok, akik ott a Rajkó zenekarban, illetve később az iskolában is végeztek, olyan hihetetlen képzésben részesültek, amely máshol nem volt adott az országban, de egyébként nem csak az országban, hanem itt a környező régióban sem tudok ilyesmiről.
0: Tehát akkor most azt kérdezem, hogy van-e hasonló módszer bárhol a világon, akkor az a válasz rá, hogy nincs.
1: Nagyon speciális módszer, és ilyen nincs. Természetesen vannak más módszerek, amik részben hasonlítanak rá, de ez egy óriási érték, egy óriási, hihetetlen szakmai műhely volt az elmúlt évtizedekben, és természetesen még mindig az, amit nekünk ápolnunk kell, és foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. És nem véletlenül, hiszen 2016-ban felkerült a Rajkó módszer az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is. Majd később a Kodály módszer is természetesen.
0: A zongora és a tanítás mellett ugye fontosnak érezte, hogy tovább gyarapítsa ismereteit a világról, és így lett a Zsigmond Király Főiskola nemzetközi tanulmányok szakos diákja is.
1: Igen, nagyon érdekelt a Zeneakadémia után, hogy tanuljak valami olyat is a világról, ami nem csak a zenével kapcsolatos. Így a nemzetközi tanulmányok volt az a szak, ahol tanulhattam egy kis közgazdaságtant, egy kis jogot, egy kis politikát, tehát mindenből egy picit, és ezért választottam ezt a szakot, amit egyáltalán nem bántam meg, és nagyon izgalmas volt számomra ez a néhány év, amikor ott tanulhattam. Mondhatom, hogy most is rendszeresen beiratkozok különböző online felületeken, különböző tanfolyamokra, különböző lehetőségeket keresek, mert hiszen ez a fejlődés ez nem állhat meg. És hát a kutatáshoz ez természetesen hozzá is tartozik, mert hogyha az ember olyan új lehetőségeket kutat, mint amit egyébként én is a digitális oktatás keretén belül próbálok felfedni, akkor természetesen szükség van arra, hogy az ember folyamatosan fejlessze magát mindenféle területen.
0: Tehát akkor a zenélés itt kevés, az oktatás itt kevés, hanem még ugye van a kutatás is, és hát az önmaga képzése is még. Gondolom, hogy a nap 24 órából áll önnek is, és minden belefér.
1: De hát a legfontosabb most természetesen a kisfiam, Andriska, aki 15 hónapos, és próbálok vele minél több időt eltölteni, amennyit csak lehet, hiszen ebben a korban azért nagyon fontos, hogy nagyon sokat legyünk együtt a gyermekünkkel.
0: Suki András, én azt hiszem, hogy a beszélgetésünk végére értünk. Nem beszéltünk még a díjairól, hiszen azokra is nagyon büszke, közül, hogyha valamelyiket kiemelni.
1: Természetesen nagy büszkeség volt, amikor 2012-ben Bárci István díjat kaptam, de több olyan tanári kitüntetés is volt, amit a növendékeim által kaphattam, hiszen az ő sikerük az én sikerem is. Ez mindig egy megtiszteltetés egy tanár számára, hogy elismerik a munkáját.
0: Hát én gratulálok, további sok sikert kívánok, mint ahogy itt az imént említettük, elég sok mindennel foglalkozik, és remélem, hogy ez mind bele fog férni az idejébe, de ugye a legfontosabb a kisfia, akihez szintén gratulálok, és jó egészséget kívánok neki, és hát lehetőleg akkor majd az édesapja nyomdokaival lépjen.
1: Így legyen. Köszönöm szépen.

0: Gáspár Kitti művész nevén Lídia zenés családban született. 6 éves kora óta a zene bűvöletében él. Kitti 2 évig jazz zongorázni tanult, majd 3 évig basszusgitározni. Nemrég megjelent első önálló albumán szerzőként, előadóként és szövegíróként is szerepel. Aktívan ír zenéket, dalszövegeket, és emellett több hangszeren mesterfokon játszik. Szabad idejében fest, verseket ír és szobrázkodik. A 20 éves tehetséges lány azt vallja, hogy minden művészeti ág egy terápiás eszköz, amely által üzenetet szeretne közvetíteni azok számára, akik erőt merítenek belőle. Köszöntöm a stúdióban Gáspár Kitti előadó művészt, aki művész nevén Lídia. Honnan lett ez a név?
1: Köszönöm szépen a meghívást. Amikor édesanyám terhes lett velem, akkor kitalálta, hogyha neki lánygyereke lesz apukámmal együtt, akkor az egyik nevem az lesz, hogy Kitti, mert az ilyen bohókás, meg ilyen mókás, könnyed. A másik nevem meg, hogyha egy komoly ember leszek, akkor legyen Lídia, hogyha ügyvéd leszek, vagy valami ilyesmi, ilyen nagyon okos ember, akkor legyen Lídia, és akkor majd én választhatok, hogy melyiket szeretném használni. És akkor, amikor megszülettem, akkor anyukám igazából elfelejtette bemondani a Lídia nevet. Tehát hivatalosan nem lettem így anyakönyvesztetve, csak simán Gáspár Kitti.
0: Tehát akkor ez már biztos volt, hogy nem ügyvéd leszel, mert ez a név hivatalosan nincs.
1: Igen,
0: meg.
1: És akkor így elmesélte nekem ezt a történetet, így nem olyan rég igazából, egy pár éve. És akkor döntöttem úgy, hogy ez lesz a művész nevem, mert így nagyon megfogott.
0: Tehát akkor nem az ügyvéd neved, hanem a művész neved.
1: Igen.
0: Nagyon jó egyébként, és szép név. Tetszik neked?
1: Imádom.
0: És a Kittit?
1: Azt is.
0: Akkor jól választottak a szüleid, úgy gondolom.
1: De hétköznapokban a Kittit használom, és mindenki így hív. Én erre a művész név dologra talán egy kicsit máshogy tekintek. Teljesen egyéni ez a történet, ami hozzá csatolódik. Sokszor érzem azt, hogy mikor a színpadon vagyok, vagy zenét írok, vagy előadok, akkor Lídia vagyok, és amikor a hétköznapokban élem a mindennapokat, érzek egy ilyen kettősséget, ami szerintem nem feltétlen rossz, ad egy ilyen komfort érzetet, mert így el tudom választani.
0: Kiskorodban ugye hegedültél, de azt elég hamar abba hagytad. Miért? Hány éves voltál akkor?
1: 6 éves körül kezdtem el, édesapám hatására. Ő is kiskorában hegedült, a nagypapám prímás volt, és ezért úgymond ez egy ilyen családi hagyomány lett. Szerintem bennem a zongora tanulmányaim kezdetekor fogalmazódott meg az, hogy én hosszú távon is ezzel szeretnék majd foglalkozni. Hogyha így be kéne lőni időbe, akkor így oda tenném. Édesanyámnak egy régi barátjának a fia, ő egyébként most a konziban, ahol tanulok, ott is a szolfés tanárom, zongoratanár, nála kezdtem el zongorát tanulni, és eleinte ilyen egyszerűbb klasszikus darabokat tanultam, ilyen könnyű popdalokat, és akkor utána jött a jazz. Mikor már egy ilyen 3 éve tanultam körülbelül zongorázni, akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy zenei középiskolába szeretnék majd tovább menni.
0: És hová kerültél?
1: A Bartók konzervatóriumba.
0: Ugye a konziban 2 évig jazz zongorát tanultál, utána meg 3 évig basszusgitárt. Mi érdekel jobban, vagy mit szeretsz jobban, vagy mind a kettőt szereted, mind a kettővel vannak terveid, vagy ez hogy fog alakulni az életedben, hogy gondolod?
1: A zenei pályafutásomat úgy tudom elképzelni, hogy én énekes vagyok, és mellette basszusgitározom, a kettőt egyszerre csinálom. A zongorai tudásom viszont azért rendkívül hasznos, mert amikor zenéket írok, akkor zongorán a könnyebb megtalálnom, legalábbis nekem, hogy mit szeretnék hallani. Mert utána átrakom gitárra, meg különböző hangszerekre, de általában az első, ami az így leülök megnézni, hogy így mi van, az a zongora.

0: De említetted az éneklést, azt viszont, ha jól tudom, nem is tanultad.
1: Nem.
0: Ez honnan jött akkor?
1: Kiskorom óta éneklek. Szüleim mutogattak nagyon-nagyon sok zenét.
0: Milyen zenét mutattak a szüleid? Illetve te milyen zenét kedvelsz?
1: Amikor kicsi voltam, és apukám hajón volt, hajón dolgozott, és este hazaértem a suliból, mindig anyukám jött értem a munkából, és akkor ilyen este 6 körül értünk haza, és akkor úgy nézett ki egy átlagos hétköznap, hogy megvacsoráztam, és akkor a nappaliba volt a sarokba egy ilyen ősrégi számítógép, én oda leültem egy fejhallgatóval, és akkor ilyen 3 órán keresztül ilyen videoklippeket néztem, meg zenét hallgattam, hát rengeteg Michael Jacksont, főleg azt, Queent, Led Zeppelint, de szeretek teljesen másféle dolgokat is csinálni.
0: Például
1: olvasni szeretek, szobrászkodom is, ilyen süthetőgyurmából, festek.
0: Mit festesz?
1: Rajzolok. Én ilyen absztrakt dolgokat szoktam, ami éppen eszembe jut. Én nem tudok ilyen realistán rajzolni, meg festeni sem.
0: Mikor kezdtél el festeni?
1: Nagyon kiskoromban. Mikor pici voltam, akkor anyukám beiratott egy ilyen jobb agyféltekés rajztam folyamra. Igazából nem nagyon emlékszem már rá sajnos. Nem igazán maradt meg, mert a mai hétköznapokban nem tudom hasznosítani, mert nem tudok életűen rajzolni. De ami így eszembe jut, azt így ki tudom fejezni. Amit gyakrabban szoktam csinálni, az az írás. Én nagyon sokat írok.
0: Mit?
1: Verseket írok, gondolatokat, jövőbeli dalszöveket. Van, hogy csak így látok valamit, és leírom, hogy azt láttam. Így mindent, amiről azt gondolom, hogy az érdemes papírra vetni, és nem telefonba szoktam írni, hanem mindig van egy kis jegyzetfüzetem, és akkor abban, mert szerintem én nagyon szeretem a kézzel írást, meg én szeretem, ahogy írok, meg szerintem nagyon szépen is írok.
0: Miről szólnak ezek az írások?
1: És ezt szeretem használni. A verseim?
0: Kezdjük azzal.
1: A legtöbb versem az a szerelemről. Mint az összes lánynak.
0: A legtöbb versed, akkor hány versről beszélünk pontosan?
1: Szerintem egy ilyen 100 versem készen biztosan van.
0: Kik olvasták?
1: Csak a nagyon közeli barátok, szüleim. Nem nagyon szoktam kirakni, mert tervezek majd kiadni egy verses könyvet.
0: Na, ezek voltak a hobbik, és akkor menjünk most vissza a komoly, kőkemény munkához. Milyen dalszövegeket írsz? Ez a dalszövegírás, ez ugye egyszerre jött, amikor elkezdted a zenei oktatást?
1: Aktívan zenéket írni ilyen 3 évvel ezelőtt kezdtem el, és én, mikor zenét hallgatok, akkor számomra nagyon fontos a dalszöveg. Én mindig olyan voltam, de kisebb koromban is, amikor még nem tudtam jól angolul, hogy én mindig megnéztem, hogy miről szól a dal, mit jelent. Magyar dalszövegeknél általában többször elolvasom a szöveget, vagy hogyha új dalt hallgatok, akkor mindig olvasom hozzá, hogyha éppen nem arra figyelek. Szóval én magamra azt mondanám, hogy én egy nagyon szövegcentrikus előadó vagyok, mert nem igazán szeretem az ilyen nagyon mainstream szövegeket. A szövegírás volt előbb, lett egy szövegem, az Itt-ott-nak a dalszövege, ami egy versnek indult, és aztán annyira tetszett, hogy úgy voltam vele, hogy ebből kéne csinálni egy zenét, és így kezdtem el írni ezt az albumot. Az volt az első szám rajta.
0: Hogyan határoznád meg a stílusodat?
1: Magamra azt mondanám, hogy indie, de szerintem az emberek fülének inkább ilyen pop. De pont emiatt, amit az előbb mondtam, hogy én a dalszövegekre nagyon odafigyelek, ezért szerintem indie, mert a mainstream popban a dalszövegek nem olyan mély jelentésűek, mint mondjuk szerintem az enyémek. De meg ez is az egyén szubjektív megítélésén múlik, hogy most kinek mi a mély dalszöveg. Valakinek túl művészkedős, és mondjuk egy szót se ért belőle, akkor hiába nem mainstream, nem fogja hallgatni, mert nem érti. Ilyen kérdésekre azért nehéz válaszolni, mert a művészet önmagában, meg a zene önmagában annyira szubjektív, kb. Az összes kérdésre a válasz, hogy csak a saját nézőpontomat tudom elmondani. Szerintem én indie vagyok, indie pop, mondjuk azt.

0: korosztályodból hallgatják ezt a zenét?
1: Igen. TikTokon próbálok minél többet posztolni saját zenéket, és ott, amiket kapok visszajelzések, azok nagyon pozitívak. De azt veszem észre, hogy egyébként idősebb közönséget is elérek vele.
0: Az első lemezed, amikor megjelent, az mikor volt pontosan?
1: Január 14-én került ki a teljes lemezanyag. Címe Eclectic Memories, és szerintem ez azért lett nagyon érdekes ez az album így első nekifutásra, mert három nyelven íródott. Vannak rajta magyar dalok, az első verseimnek a megzenésítései, vannak rajta angol dalok, illetve spanyol nyelvű. Spanyol az úgy jött, hogy mindig nagyon szerettem ezt a nyelvet, meg a filmeket, meg a zenéket is. Nagyon vonzott ez, de sose tanultam még spanyolul, de ez egy cél, hogy majd egyetem alatt el tudjam kezdeni. És van egy barátom, aki segített abban, hogy az angol szövegeimet átfordította spanyolra, úgyhogy prozódiailag rendben legyen, meg rímeljen is kicsit, és akkor felmondta nekem hangfelvevőre, hogy hogy ejtsem ki a szavakat, és akkor úgy megtanultam elénekelni. Azok is saját írások, csak nem én fordítottam le. Ez egy cél, hogy majd egyszer csináljak egy teljesen csak spanyol nyelvű lemezt is, ha már tudok beszélni, hogy már magamnak tudjam lefordítani a szövegeimet, egy olyan nyelvtudást így elérnék, az elég király lenne.
0: Jelenleg milyen hangszereid vannak otthon?
1: Van egy elektromos pianinom, van két Yamaha Reface szintetizátorom, van 4 húros jazzbészem, van egy 5 húros preckóm, van 2 koncertukulelém, van 2 szoprán ukulelém, van egy bariton ukulelém, van egy gitárlelém, van egy nylon húros Taylor gitárom, meg egy fém húros Taylor gitárom, meg van szájharmonika készletem.
0: Szeretnéd még valamivel bővíteni ezt?
1: Most kaptam ajándékból a szüleimtől egy MacBookot, aminek nagyon örülök, mert az első az volt, hogy letöltöttem rá a Logicot, mert már volt benne előtte tapasztalatom, csak szerintem, hogyha mai világban valaki előad, akkor elkerülhetetlen, hogy egy kicsit is értsen hozzá, már csak ilyen demo szinten. És most abba kezdtem bele, azt gyakorlom hevesen, a Logic Pro-nak a használatát. Nagyon be tud szippantani. Van, hogy ilyen órákat ott ülök előtte, és csak így nyomkodom a gépet. És akkor azt úgy csinálom, hogy egy MIDI billentyűvel összekötöm, hogy az egyik szintetizátorra, egy kábellel a MacBookba, én fel tudom játszani magamnak, nem kell a billentyűzeten megtanulnom a billentyű kombinációkat, hanem csak hangszeren eljátszom.
0: De akitől ajándékot kapsz, az mindig hangszeres cuccot vesz neked?
1: Nem, könyveket is szoktam általában kapni ajándékba, de igen. Nagyrészt ilyen hangszeres dolgok, igen. Mert én nem nagyon szoktam mást kérni. Eleve én csak olyat szoktam kérni, mondjuk én karácsonyra, vagy szülinapra, ami vagy utazás, vagy valami olyan dolog, ami éppen így kell a szakmámhoz, de az legtöbbször az szokott lenni, hogy vagy én összespórolok rá, ezekhez nem kell különleges esemény, hogyha valamire szükségem van, azt vagy meg szoktam kapni, vagy én megveszem magamnak. Ünnepekre, tehát a könyvet szoktam kérni, szépségápolási termékeket, nem tudom, utazást, az nekem az a legnagyobb ajándék. Most például szülinapomra azt kaptam, hogy elmentünk Prágába egy 4 napra. Tetszett.
0: Édesapád is utazott. Hogyha jól értem.
1: Hát ő kvázi egész életében, igen.
0: És hogy neked ő a példaképed, azt is mondtad.
1: Igen.
0: Ez is beletartozik, hogy te is szeretnél majd utazni?
1: Hogy hajón?
0: Hát akár például, igen.
1: Hát nekem az ő történeteim, meg amiket mesélt, meg hogy mennyi mindent látott, meg mutatott mindig képeket, igen, ez nagy hatással volt rám abba, hogy ez az utazás vágy bennem is már nagyon korán, kiskoromba kialakult, és ahogy telik az idő, elmondhatom, hogy egyre több és több helyen voltam már. Ezen a nyáron is megyek Olaszországba, Krakkóba, Amsterdamba. Én igyekszem mindig, főleg, hogyha nincsen iskola és nincs sok dolgom, akkor minél több utazást így beilleszteni, mert én hiszek abba, hogy az utazás az egyetlen dolog, amire nagyon sokat költ az ember, de sokkal többet kap vissza, szerintem. Engem nagyon fel tud tölteni egy utazás.
0: Nyilvánvaló, hogy ha csak a iskola meg a otthon, igen, akkor abból azért ennyi szellemi termék nem jönne létre. Ez egyértelmű, de most az iskolát be fogod fejezni már.
1: Igen, lesz az utolsó vizsgám, főtervizsgám, a rákövetkező héten, hétfőn pedig a BEC-ben lesz a zárókoncertünk a Funky projekttel. Funky zenét játszunk 3 dalt. Igen, a felvételim az már megvolt a Póka Egon Művészeti Akadémiára, de eredmény csak 2 hónap múlva fogok tudni. Uh-huh. Nagyon

0: Türelmetlen vagyok. Nekem ez egy nagyon nagy kínzás ennyi időt várni, de hát kibírom valahogy.
1: Utána mit tanulsz tovább, hogy lesz?
0: Basszus gitárszakra jelentkeztem oda is, és hogyha felvesznek, akkor szeretném felvenni az éneket is faktra, hogy már tanulni is tudjam. Azért oda jelentkeztem, mert én egyébként a Konziban hallottam erről az új helyről, ez egy újonnan nyílt hely. Most lesz a harmadik évfolyam, azt hiszem, tehát nagyon friss. És azért tetszett meg, mert ott nagyon rámennek arra, hogy saját zenék. Egyébként két zenekar van egy héten, egy zenekari óra 3 órás, csak saját dalt lehet vinni zenekari órára, van dalszerző óra, ahol a Logicot tanulják, olyan óra is van, van olyan óra, hogy szöveget elemeznek. Igen, ez a világ, ez nagyon vonz, hogy ilyen széles spektrumban tekint rá a zenére. Voltam nyílt napon, direkt beültem főtájra is, de főleg a zenekari óra érdekelt, hogy az milyen, mert abból lesz a legtöbb, és beültem 3 különbözőre, és mind 3 különböző zenei stílusban csináltak dalokat, és ez nagyon-nagyon tetszett, hogy nem az van, hogy egy valamilyen szigorúan ragaszkodunk, amit sokszor sajnos a Konziban így észreveszek, meg így észrevettem az elmúlt évek során, hanem azt láttam, hogy itt nagyon rámennek arra, hogy mindenki kibontakozhasson, mint művész.
1: Tehát ilyen szabadság.
0: Igen.
1: Erre, igen.
0: Igen.
1: És te erre vágysz. Sokan lesztek ott, hogyha felvesznek?
0: Nagyon, ezt... igen. Most is rengeteg énekes van, azt láttam, hogy az énekesből nagyon sokan vannak. Azért reménykedek nagyon, mert basszusgitárosból nagyon kevés van most. Felvételén 10 volt, ismertem pár embert, kiderül. Én a legjobb tudásomat beleraktam, bűntudatom nincsen.
1: Valaki úgy megy oda, hogy már megvan az első lemeze, az jelente valamit majd.
0: Igen, azt mondták, hogy az nagyon nagy előny, hogyha már aktívan írsz szöveget vagy zenét, hogyha már aktívan zenélsz, van rutinod, színpadi rutin, hogyha több hangszeren játszol, amiből azért elég sok nálam, így pipa. Így reménykedem, hogy ezeket figyelembe veszik. Szerintem a szolfézs írásbelim is jól sikerült, én azt éreztem. A kötelező zongora rész is jól sikerült.
1: Hát kívánom, hogy sikerüljön neked. Reméljük, hogy úgy lesz.

0: beszéljünk arról, hogy ugye már az édesapáddal kapcsolatban itt sok minden elhangzott, lehet, hogy jó lett volna, ő is itt eljön és elmeséli ezeket a dolgokat a stúdióba, de most mi beszéljünk róla akkor, hogy hát ugye nagyon szerette volna, hogy zenélj, foglaljuk egy kicsit össze, sokat utazott, és ez neked nagyon szimpatikus volt ez a dolog, mert te is úgy érzed, hogy az utazás az jót tehet az ember tehetségének. Viszont ti együtt is szoktatok játszani.
1: Igen. A belvárosban, a Dob utcában, Borozóban szoktam lenni vele csütörtökön és pénteken, és a Nyugatinál vasárnaponként szoktam vele lenni, és ez úgy indult, hogy egyszer csak mondta apukám, hogy hát Kitti, szerintem itt az ideje, hogy elkezd, és akkor elkezdtem vele csinálni, és rájöttem, hogy hú, hát ez tényleg tök jó, mert hirtelen egyre jobban kezdek el énekelni, egyre jobb rutinom van, egyre kevésbé izgulok a színpadon, és még pénzt is kapok érte, és így annyi pozitív hatása volt, hogy nagyon megszerettem igazából, meg hát főleg az, hogy így vele tudok.
0: Szeretsz édesapáddal együtt zenélni?
1: Igen. Vele a legjobb.
0: Ő is ezt mondja?
1: Igen.
0: És kik azok, akiket érdekli ez a zene? Milyen zenét játszotok ott?
1: Minden olyat játszunk, amit az emberek ismernek és szeretnek. De egyébként ez szerintem egy fontos dolog, mert hogyha én például elmegyek külföldre, és beülök egy olyan helyre, ahol látom, hogy élő zene van, akkor biztos nekem is nagyon jó lesne az, bár erre még nem nagyon volt példa, mert ilyenkor én nem nagyon szoktam menni zenés helyekre, de ezt majd kifejtem kicsit később, de hogy ilyenkor biztos nekem is nagyon jó lesne az, hogyha olyan zenéket hallanék, amiket úgy egyből így felismerek, és így tudom dúdolni. Az embereknek erre van szükségük. Nyilván be lehet csempészni egy-két olyan dalt is, ami nem olyan ismer, de
0: például a saját szerzeményeket játszod.
1: Igen, igen. De azoknak nagyobb sikere van, amiket ismernek. Uh-huh. Tehát ez így van rendjén.
0: Miért nem mész be zenés helyre?
1: Amikor utazom, akkor általában nem szoktam élő zenés helyeket keresni, meg a szüleim nagyon nagy elánnal szokták ezt tenni általában mindig. Én nem, mert én olyankor szeretek minél többet kint lenni. Nézelődni, csak menni a városba, vagy a vízhez. Én ilyenkor nem nagyon vagyok egy ilyen beülős típus. Nagyon maximum így esténként így iszogatni, de én ilyenkor általában csak kint vagyok végig. Kimegyek külföldre valahol, én nem szoktam így mindig keresni, hogy élő zenés helyek.
0: Na, majd később.
1: Majd később talán.
0: Így van. Kitti, milyen érzések kavarognak benned? Mi az, amit közvetíteni szeretnél, akár a zene által, vers által, vagy úgy a kettőből, hogyha összevonjuk? De talán a zene az jelenti a nagyobb részt az életedben.
1: Engem motivál az, hogy minél több emberhez eljussak, de talán ami annál is jobban motivál az, hogyha valaki meghallgatja az egyik dalomat, akkor annak hatására valami így megváltozik egy picit. Egy olyan gondolatot ébreszt valakibe, ami addig nem volt ott, vagy elnyomta, és onnantól az így feltör belőle. Én hatást szeretnék kifejteni az emberekre, nem feltétlenül az a célom, hogy eladjam minél több embernek a zeném, hanem hogy aki meghallgatja, az tudjon egy részével, vagy a teljes egészével annyira azonosulni, hogy valamit elvisz belőle. Engem így sokkal inkább ez. Új hangzások kipróbálása, minőségi dalszövegek, ez is egy tanulási folyamat. Én már most itt vagyok, ebből a pillanatban már most tudom, hogy a következő albumom az már egy szinttel feljebb lesz. Mert ahogy már áll, már most, mert egy-két demó már megvan, és ahogy hallom a fejembe, hogy lesz, az szerintem már egy szintet lépni fog az előzős képest. Én nagyon büszke vagyok az első lemezemre, meg szerintem első lemezhez képest ez tényleg jó lett, de hiszek abba, hogy a dalszerzés, a szövegírás és minden ilyen egyéb folyamat, ez is egy tanulás életünk végéig, és fejlődünk ebbe ugyanúgy.
0: Gáspár Kitti, köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba, és
1: én köszönöm a lehetőséget.
0: Bízom benne, hogy még hallunk rólad.
1: Köszönöm.

Az MR4 három szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Pór István, a riporter Tótik Enikő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušajte slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
1: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben ismét egy német énekest mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Roland Kaisert. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

Roland Kaiser, német énekes, 1952. május 10-én született Nyugat-Berlinben, polgári neve Roland Kailer. Az énekes nevelőszülőknél nőtt fel, és az iskola elvégzését követően automobilkereskedőnek tanult. Zenei tehetségére az 1970-es években figyelt fel két zenei producer, Gerhard Kempfe és Thomas Meisel. Első dala 1974-ben jelent meg. Leghíresebb dala 1980-ban keletkezett Santa Maria címmel, és ezt követően további sikeres dalokkal lépett színpadra. Sikeréről az is tanúskodik, hogy az Alles was du willst című dalát választották az 1995 és 2001 között forgatott Dr. Stefan Frank című sorozat betét dalának.

Roland Kaiser karrierje kezdetétől a legkedveltebb német nyelvű énekesek közé tartozott, így számos műsorban lépett fel, valamint évente jelentetett meg új albumokat is. A 2000-es évek elején az énekest súlyos tüdőbetegséggel diagnosztizálták, azonban zenei pályáját töretlenül folytatta. 2003-ban első alkalommal megszervezte a Kaisermania című zenei fesztivált, melyen azóta is minden évben találkozik rajongóival. 2007-ben megjelent első gyermekeknek szóló könyve is, mely azóta több folytatást is kapott. 2009-ben azonban a karácsonyi albuma felvételét követően egészségi okok miatt visszavonult az énekléstől.

Roland Kaiser 2010. októberében egy sikeres szerv transplantációt követően visszatért a színpadra, és 2011-ben megjelentette autobiográfiáját is. A visszatérést követően Roland Kaiser albumai ismét olyan sikeresek lettek, mint a korábbiak. Az énekes 2024-ben ünnepelte 50 éves színpadi jubileumát, melynek alkalmából pályatársai egy nagyszabású műsor keretében köszöntötték a művészt. Roland Kaiser zenei pályafutása kezdete óta többségében maga írja dalszövegeit, azonban neves kollégákkal is számos alkalommal dolgozott együtt. Zenei munkája mellett Roland Kaiser színészként is kipróbálta magát, és szerepelt a Tátort Münster sorozat egyik részében, valamint az Iceland című tragikomédiában.

Zenei pályafutása mellett Roland Kaiser több jótékonysági szervezetben is tevékenykedik. Többek között olyan alapítványokat támogat, melyek hátrányos helyzetűeket, gyermekeket és súlyos betegeket gondoznak. Jótékonysági munkájáért több díjjal is kitüntették az évek során. Magánéletében Roland Kaiser háromszor nősült. Második házasságából egy fiú, majd az 1996-ban kötött harmadik házasságából egy lány és egy fiú gyermeke született. A művész családjával az 1990-es évek végétől Münsterben él.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Roland Kaiser, német énekest mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 26-a vasárnap van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Dorado Schmidt, a Mánós vagy más néven Szintó cigán jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, aki évtizedek óta a Django Reinhardt nevéhez fűződő zenei hagyomány egyik legelismertebb továbbéltetője. Dorado Schmidt Franciaországban született Szintó cigán családban. A zene gyermekkorától körülvette, hiszen családjában a muzsikálás a mindennapi élet része volt. 7 évesen édesapja tanította meg gitározni és hegedülni, így már nagyon fiatalon elsajátította közössége hagyományos zenei nyelvét. Fiatalként ugyan egy időre a pop és a rock világa felé fordult, olyan előadók inspirálták, mint Santana vagy Jimi Hendrix, de végül visszatalált a manus cigán jazzhez. Ekkor kezdte részletesen tanulmányozni Django Reinhardt felvételeit, nem egyszerűen utánozva a legendás gitárost, hanem saját zenei gondolkodását is ezekre az alapokra építve. A 70-es évek végén rokonaival megalapította első jelentős együttesét, amellyel hamar ismerté vált a francia cigán jazz világában. Pályája azonban váratlan fordulatot vett, amikor egy súlyos autóbaleset következtében életveszélyes állapotba került, hosszú hónapokat töltött kórházban és felépülése éveket vett igénybe. Kitartásának és rendkívüli akaraterejének köszönhetően végül teljes értékű muzsikusként térhetett vissza a színpadra. Nemzetközi ismertségét jelentősen növelte, amikor szerepelt Tony Gatliff nagy sikerű Lásod Rom című filmjében. Az alkotás a cigányzene útját követi végig Indiától egészen Spanyolországig, és fontos szerepet játszott abban, hogy a világzenei közönség szélesebb körben is megismeri a manus cigány muzsikát. A filmben Dorado Schmidt hegedűjátékát unokatestvére Csavoló Schmidt gitárja kíséri. Nevéhez fűződik a Bossa Dorado, amely napjainkra a manus cigán jazz egyik legismertebb szerzeményévé vált. Kevés olyan darab született az elmúlt évtizedekben ebben a műfajban, amelyet ennyi zenész tűzött volna műsorára. A dallam egyszerre őrzi Django Reinhardt örökségét és tükrözi Dorado Schmidt saját, könnyen felismerhető zenei világát. Zenéjét gazdag dallamvezetés, kivételes improvizációs készség és technikai virtuózitás jellemzi. Játékában a cigán jazz mellett a francia musette, a bossa nova, a flamenco és a klasszikus swing elemei is megjelennek. Ezeket a hatásokat mindig természetes módon ötvözi, miközben megőrzi a szintó cigányzene karakteres hangzását. Pályafutása során a világ legjelentősebb jazz és világzenei fesztiváljain lépett fel. Rendszeres vendége a New Yorki Django Fesztiválnak, ahol olyan kiváló muzsikusokkal is színpadra állt, mint James Carter vagy George Benson. Dorado Schmidt munkássága azt bizonyítja, hogy a cigán jazz nem csupán Django Reinhardt örökségének őrzője, hanem ma is élő, folyamatosan megújuló zenei világ. Játékában a hagyomány tisztelete és az alkotói szabadság különleges egyensúlyban vannak jelen.

0: kedves hallgatóink, mai adásunkban Dorádó Schmidt felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Július 26-án, amikor az Annákat, Pannákat, Anikókat ünnepeljük, ebben a hónapban már negyedik alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit mára. Pozsonyban ismerték el Király Katalin etnológus eddigi munkáját, jelenleg a Magyarországi Szlovákok Múzeumát készítik elő. Összegyűjtötték a múlt emlékeit, 280 éve alapították szerb lakói a délalföldi Újszent Ivánt. Múlt vasárnap rendezték az illésnapi búcsút Somogy megye legdélibb pontján, Szent Borbáson. Magyarok, romák, horvátok együtt ünnepeltek. Gazdag kínálat várja a hazatérőket. 17. alkalommal rendezik meg az Elekiek világtalálkozóját a jövő hét végén. Céljuk a magyarországi német zene népszerűsítése. Jövőre jubilál a Piris környéki Fünf Dörfler zenekar. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: A Bajai Szerb Ortodox Egyházközösség és a helyi szerb önkormányzat megbízásából hónapok óta dolgoznak a helyi szerb ortodox templom tető felújításán. A munkálatok egy része már befejeződött, és ha az ígért anyagi támogatások megérkeznek, akkor ősszel folytatódik a felújítás. Barabás Tibort, a Bajai Szerb templom gondnokát Mándík Predrág szólaltatta meg.
2: A munkálatok tavaly évvége felé eddigi szintig jutottak el, tehát ez körülbelül a 45%-át cseréltük le a tetőnek. Ez azt jelenti, hogy az előírt gerendák cseréje megtörtént, a nem cserére szoruló gerendákat bárdoltuk, új tetőléc és új cserép burkolat került a tetőre. A elkövetkezendő időben reális esély van arra, hogy az idén befejezzük a teljes tetőszerkezetnek a felújítását. Az őszre tervezzük a munkálatokat, és pár hét alatt be tud fejeződni, ez maximum egy hónap. Erre részben megvannak a pénzeszközeink, ami körülbelül 70%-os nagyságrendben, és több helyről van ígéretünk, hogy támogatnak minket.
1: 2025. január 1-én megszűntek a határellenőrzések a magyar-román átkelőkön, miután Románia csatlakozott a Schengeni övezethez. A határnyitás a magyarországi román közösségnek is előnyt jelent, így például a magyar csanádi román ortodox templom hívőinek is. A több mint 200 éve felszentelt templomban idén július 1-től ismét van kántor. Vasárnaponként Viorel Kicsin a romániai nagylakról jár át.
0: Idén is várja a Neue Zeitung szerkesztősége a magyarországi németek 2027-es évkönyvébe szánt képes beszámolókat. A német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek, oktatási intézmények és kulturális csoportok tevékenységéről, a magyarországi németek múltjáról, jelenéről és jövőjéről, ifjúsági munkájáról és egyházi életéről, valamint a mindennapok történéseiről is. A határidő augusztus 5-e. További információk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Facebook oldalán olvashatók.
1: Augusztus 28-a és 30-a között rendezi meg az Országos Horvát Önkormányzat a 11. Krotúr kerékpártúrát. Az idei útvonal a Muravidék horvát településein keresztül vezet. Célja a helyi horvát közösségek megismerése, a közösségépítés és az egészséges életmód népszerűsítése. Jelentkezni július 31-ig lehet.
0: A Zornica Alapítvány augusztus 16-án zarándoklatot szervez Mohácsra, a mohácsi csata 500. évfordulójának emlékprogramjaihoz kapcsolódva. A program szentmisével, közös rózsafűzérimádsággal és közösségi ebéddel várja a résztvevőket. Jelentkezni augusztus 1-jéig lehet.
1: Az Identitás Szlovák Egyesület augusztus 2-a és 8-a között rendezi meg hagyományos nyári ifjúsági ökumenikus bibliatáborát a Pozsony melletti Mária völgyben. Az idei tábor Szent Ferenci jubileumi évéhez kapcsolódik, halálának 800. évfordulóján. A táborban 20 fiatal vesz részt Budapestről, Sóskútról, Dabassáriból és Tatabánya Bánhidáról, akik megismerkedhetnek Assisi Szent Ferenc életével, tetteivel és hitvallásával.
0: 10. alkalommal rendezik meg a horvát nyári fesztivált a Dráván. A Dél-Dunántúli régió egyik legszínesebb nemzetiségi kulturális eseményének idén is a Duna-Dráva Nemzeti Park Szentborbási Drávaparti kikötője ad otthont augusztus 8-án. A rendezvény 12 órakor a főzőversennyel indul, majd sétahajózás, tamburazene és sportjátékok várják a kilátogatókat, akik megismerhetik a muramenti régiót és megkóstolhatják a helyi gasztronómiát. Különlegességeket is. Az esti hangulatért a Missina zenekar, a Podravka band, valamint a közkedvelt horvátországi Máligáni együttes felel.
1: Az Óbudai és Békásmegyeri horvát önkormányzat augusztus 16-a és 21-e között színjátszó tábort szervez az Adrián. A 15 és 23 év közötti fiatalokat színházi és filmes színészmesterség foglalkozások, valamint sport és szabadidős programok várják.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, mint arról már beszámoltunk műsorunkban, a külhoni szlovákok emléknapja alkalmából rangos kitüntetéseket adtak át július elején Pozsonyban. Hazánkból a külhoni szlovákok hivatala által adományozott érdemérmet dr. Király Katalin vehette át, aki évtizedek óta a magyarországi szlovákok kulturális örökségének kutatásában és megőrzésében végzett kiemelkedő munkájáért kapta az elismerést. Király Katalin etnológus, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete Legátum Kulturális Örökség osztályvezetője, néptáncpedagógus, több magyarországi szlovák településen gyűjtötte a népdalkincset, és koreográfiákat is készített. Nevéhez fűződik a Kesztölci Széles Határban, a Rudabányácska Öröksége, vagy a Nagyanyáink Konyhájából című kiadványok megjelentetése, csak úgy, mint a táncforgatag elnevezésű magyarországi szlovák néptánc találkozó és minősítő verseny, valamint a Lami István díj megalapítása is. Király Katalinnal Makai Ildikó beszélgetett.
1: Hogy érzi munkájának, mely területét ismerték el ezzel a kitüntetéssel?
2: Nagyon boldog vagyok, mert úgy érzem, hogy összefoglalták az eddigi tevékenységemet, akár a pedagógiai munkámról legyen szó, a folklor területén végzett tevékenységemről, a kutatói munkámról, a közművelődési vagy muzeális tevékenységemről. Valószínűleg nem volt könnyű, hiszen ha azt veszük, hogy 7 éves koromtól én benne vagyok a kulturális pörgésben a magyarországi szlovák kultúra területén, és onnantól kezdve, hogy 12 évesen bekerültem a táncoktatók közé, és rendszeresen részt vettem a táncos képzéseken, majd egyetemi éveim alatt is intenzíven táncoltam külföldön, hazajöttem, lehetőségem volt arra, hogy összehasonlítsam az itthoni tevékenységet a próbatermekben, hozhattam valami pluszt Szlovákiából, de közben elértem agyilag arra a szintre, hogy a szlovákiai táncos képzéseknek nem az volt a lényege, hogy mi ott új koreográfiákat tanultunk, hanem tanultunk új technikákat, tanultunk új módszereket, hogy hogyan kellene ezeket a számunkra részben idegen táncokat megtanítani a magyarországi szlovákoknak, de mindig szem előtt tartva a hazai saját táncainkat. Közművelődési munkámat is elismerték, hiszen nagyon sok publikáció kapcsolódik a nevemhez, amelyeket a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetén belül jelentettem meg, akár a hagyományőrző csoportokról, akár egyes települések népdalait felgyűjtöttem és megjelentettük, sőt, nagyon fontosnak tartottam, hogy mivel nagyon gyorsan távozott köreinkből a legidősebb generáció, tudtam, hogy nem tudom olyan gyorsan lejegyezni az énekeket, hogy mindenütt egy éven belül vagy fél éven belül megjelenjen egy népdalkötet. Fontosnak tartottam, hogy megjelentessünk CD-ket, és hangzóanyagokat adjunk közre minél gyorsabban. Addig, amíg nekem van időm jegyzetelgetni, addig már a közönség ismerje meg a hangzóanyagot, és az eredeti nyelvjárásban el tudja sajátítani. Nagyon érdekes, mert eljutottunk arra a szintre, hogy sok olyan településünk van, ahol már nincsen szlovák nyelvet oktató iskola, és a fiatalabb generációk egy része nem járt szlovák iskolába, nem tanulta a szlovák nyelvet, nem ismeri a szlovák ABC betűit, ezért nekik magyar fonetikával kell leírni a szövegeket.
1: A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének Legátum főosztályát is vezeti, mely a tájházakkal foglalkozik. Az ön szívügye a néprajzi gyűjtemény és a tájház. Mennyi ideje van ezzel foglalkozni, és mik a legfontosabb jövőbeni feladatok ezen a téren?
2: Nagyon fontos, hogy a néprajzi gyűjteményeinket egy elkészített táblázat alapján próbáljam értékelni az összeset. Hiszen 65 épített tájházunk van, és összesen 78 néprajzi gyűjteményünk van, melyek közösségi házakban kerültek berendezésre. Nem tájház minősítésben megtalálható gyűjtemények, de ugyanolyan értékes gyűjtemények. Fontos, hogy ezeket a tájházakat és az itt található kulturális javakat minél hamarabb sikerüljön digitalizálnunk, hiszen a magyarországi szlovákok múzeumát készítjük elő, ahova ugye nem akarjuk mi a több mint 110 szlovák faluból a tárgyakat magunkkal vinni Budapestre az evangélikus templomba és ott őrizni egy raktárban, hanem a digitális adatbázis segítségével próbálnánk ezeket a gyűjteményeket is a múzeumunkon keresztül hozzáférhetővé tenni. Szívügyem a tánc, szívügyem a néprajzi gyűjtemény, a népviselet, a hajviselet, ez egy nagy adósságom még, hiszen a hajviselethez nagyon szép anyagot gyűjtöttem össze, sajnos az elmúlt pár hónapban nem volt időm még a könyvet megjelentetni, de ami késik, az nem múlik, és el fog jönni az az idő is, hogy ezt a kiadványt is közzé tudjuk tenni. A legnagyobb feladat azonban most, hogy a magyarországi szlovákok múzeuma elkészüljön. Ezt egy személyes múzeumként nem lehet működtetni. A feladatunk, hogy olyan fiatalokat környékezzünk meg, akik hajlandók ezen a területen képzést szerezni, hogy a jövőben szakemberekként tevékenykedhessenek a múzeumban. Találtunk már néhány fiatalt, akik ezen a területen képzésben is részt vesznek, de sokan vagyunk olyanok, akik hamarosan nyugdíjba megyünk, magyarországi szlovák intézményeket vezetünk, és a fő feladatunk valóban az ifjúság nevelése, a staféta átadása jó szakemberek kezébe.

0: Ünnepelt a múlt hétvégén az újszentiváni szerbség, a Szegedtől délre fekvő község alapításának 280. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Dr. Marjanuc László történész beszélt a település múltjának legfontosabb időszakairól. Elmondta, hogy Újszentivánt az akkori Szentivárról kiköltözött szerbek alapították, vagyis tiszta szerbek lakta faluként került fel a tiszamaros szöget ábrázoló térképre. Rádics Milenko összeállításában megszólaltatta a megemlékezés szervezőit, köztük Marjanuc László történész mellett, Veszelivnov Minát, az Újszentiváni Szerbek Egyesületének elnökét, valamint Veszelinov Dánielnét, a helyi szerb közösség szellemi vezetőjét is.
1: A török utáni időszakban ez a semmi földje volt, és folyamatosan gazdagodott betelepülőkkel, gazdasági tevékenységgel. Amikor már elért azt a szintet a temesvári kormányszék szempontjából, hogy hivatalosan is községesíteni lehet, akkor nem csak Szent Ivánt, akkor csoportos községesítés történt 1746-ban a Maros-szögben.
2: Innen datálódik ezek szerint a mai új Szent Ivánnak a létrehozása. A szerbeket honnan telepítettek?
1: A mögszűnő határőrvidék területéről, azzal, hogy a magyar rendekhez követelték, és végül Mária Terézia kielégítette ezt a rendi igényt, ezzel kihúzta a talajt a határőri státusz alól. Mária Terézia pedig az 1771-es szerb rendeletében kimondta, hogy a magyar vármegyék területén érő szerb rakosság közigazgatásilag és polgárjogilag a magyar hatóságok alá tartoznak. Megszüntette a szerbeknek ezt a külön kis privilégiumát.
2: Egyébként miből éltek? Hogyan tartották fel magukat?
1: 1717-től kezdődően marhákat hajtottak. Szilai marhatartás nevezzük így. Amikor megtelepedett életmódra tértek át, akkor gabonatermesztésből, és amit tudtak, értékesítettek. Bálint Sándor szerint már ugye 1730-as évektől jöttek kertészek erre a területre, de nem föltétlenül Szent Iván területére, a kertészetből, tehát a dohánykertészetből.
2: Az, ami viszont igen fontos dátum új Szent Ivánnak, 1783.
1: Így van, azért, mert ekkor kötötték meg azt a szerződést Szegeden, amelynek értelmében Szeged a szőregi uradalmat átveszi hosszú béletként. Innentől kezdve földesúri jogokat gyakorol Szeged, és földesúri jogai közé tartozott népeknek, lakosoknak telepítése a saját birtokán belül létező községek bármelyikébe.
2: Azt én viszont, hogy a lakosság nagy része szerb volt?
1: Az tény. 380-an lakták Újszent Ivánt a József-féle népszámlálás idején, 1784-ben, és ennek szerintem 90%-a szerb volt. Tehát itt Szent Iván, majd Ószent Iván, az is szerb-magyar falu volt, 83-ig. Akkor a szerbek leváltak. És csináltak egy tisztán szerb falut. Ami ezt bontja, az majd a svábok, a németek betelepülése, és majd csak legkésőbb a magyaroké.
2: A fiatal generáció számára mit jelentett ez az előadás, ezek a részletek?
3: Mindannyian ismerünk pár információt, de most vált világossá, és most lett kerek az egész történet így ennek az előadásnak köszönhetően. Számomra világossá vált, hogy miért is annyira büszkék a Szent Ivániak, hiszen évszázadok óta ők különállóan funkcionálnak, és nem függnek másoktól. Ezekből a történelmi adatokból nagyon sok minden arra mutat, hogy mi hordozzuk ugyanezt a mentalitást, amivel ők jöttek ide. Megmaradt nyilván a népszokások, amelyek ma is velünk vannak, és velünk élnek, és ünnepeljük őket. A vallási szokások is tükrözik azt, hogy milyen alapokra fektették ennek a falunak az életét.
2: Idősebb generáció képviseletében mit lehet elmondani? Vannak új információk?
4: Természetes. Valamennyien csak 1800-as évektől vagyunk benne a történetbe, de Marjanuc professzor már az 1200-as, 1300-as évektől kezdte. Nagyon élveztem az előadását.
2: Újszentiváni szerb önkormányzat elnök asszonya is itt áll mellettünk. Dunainé Krunyis Teodóra elégedett a látogatottsággal?
5: Igen, Szegedről is, Deszkről, Szőregről jöttek, azon kívül nem csak a helyi szerbek, hanem magyar nemzetiségűek is eljöttek, akiket érdekelt a történetünk. Szerintem sok mindent nyújtott számunkra a történelem terén.
2: Itt a parókia épületében található egy néprajzi gyűjtemény. Itt van velünk szemben éppen a helyi szerb templom. Az elődök mit hagytak még az utókornak?
4: Amit hagytak, azt össze is gyűjtöttük, amennyire lehetett. Elég sok szerb ház megszűnt. És ami megmaradt, azt mi elhoztuk ide. Képeket, törölközőket, hímzett dolgokat, használati eszközök.
2: Az önkormányzat mennyire tud lépést tartani az idővel, hogy ezeket a hagyományokat megőrizzék, nem csak a szokásokat, hanem egyáltalán a textíliát, meg ezeket a darabokat, vagy például a templom felújítása éppen folyamatban van.
5: Egy részét tudjuk a múzeumba kitenni, ami sajnos helyszűke miatt nem, azt a szekrénybe szépen összerakva gyűjtögetjük. A templomi felújítással kapcsolatban ugye most elindultak a munkálatok, a falszigetelése megtörtént, ezután lesz majd a villanyszerelés, meg vakolás, hát ezek mind függnek attól, hogy a falak mennyire száradnak ki.

A következő néhány percben a Dráva mentére hívjuk Önöket, egy apró, de annál gazdagabb hagyományú faluba, Szentborbásra. A településen a múlt hétvégén tartották a hagyományos Illésnapi búcsút. Szent Illés nem csak a falu védőszentje, hanem a helyi közösség összetartozásának legfőbb szimbóluma is. Ez a vidék a drávamenti horvátok otthona, akik ápolják őseik örökségét. Régen a környékbeli horvát falvak népe mind ide sereglett, hogy együtt ünnepeljen, táncoljon és éltesse a közös gyökereket. Balatinác Renáta riportja következik, akinek beszélgető partnere Pavlekovics János. A riport elején egy részletet hallhatnak a Majko Podravko dalból, a Barcsi Podravina, a Lakócsai Dráva Kulturális Egyesület és a Misszia Tambura Zenekar előadásában.

0: Az illésnapi búcsúnak nagyon nagy hagyománya van Szentborbáson. Én emlékszem még a gyerekkoromból, hogy ezen a napon a környező falvakból sokan idejöttek, nagyon sokan voltak. Hogyan néztek ki régen ezek a búcsúk?
1: Hát ezek a búcsúk igen, egy tradicionális búcsúk voltak, mert az illésnapi búcsú az megyeszerte, talán még a szomszédos megyékben is nagy visszhangja volt ennek. Ez illésnapi búcsú a Szentborbás községnek a védőszentjén van, tehát annak a napján. Hát most nem éppen a napján, legközelebbi vasárnap tartjuk meg ezeket a ünnepségeket, és ilyenkor megtartjuk a búcsút, horvát napot és a roma napot. Meg kell említenem, hogy közösen három nemzetiség, ugye a magyarok, horvát meg a roma, együtt tartjuk az egészet, összefogva, nincs széthúzás, és egy gyönyörű napot próbálunk teremteni környékbelieknek, a vendégeinknek, meg természetesen Szentborbásiaknak.
0: Egy kis faluról van szó.
1: Így van, Drávamente legkisebb faluja, az 76 személy, most pontosan 76-80, így van valahogy, és 120-125-en vannak bejelentve. Én azt mondom, hogy én nem is bánom, hogy kevesen vagyunk, mert egy csöndes, tényleg, hogy pihenésre való kis falu. Itt van nekünk a Dráva, ugye sokakat vonz, és ami nekem például az, hogy Szentborbás, akárki mondja, én mondom horvátul, Borobás és Brelobás. Tehát így kell, hogy mondjam.
0: Szentborbás a Szentborbás. Abból csak egy van.
1: Így van, így van. Tehát Szentborbás, az mindenki szereti, azok is szeretik, akik elszármazottak innen, ugye rengetegen vannak a kultúrcsoportban, akik hozzánk ennek a Podravina Balcsor, meg a Rakocsai Dráva együttes. Rengeteg szentborbási van köztük, és azért a nyugodt szívvel és örömmel jönnek vissza haza, Szentborbásra ilyenkor ülésnapi búcsúval.
0: Hány éves a falu? Két évvel ezelőtt egy jelentős évfordulót ünnepelt.
1: Igen, akkor volt 700 éves, hát akkor most 702 éves. Igen, és örömmel mondhatom azért, hogy próbáljuk a falut szépé tenni, még jobban, mint eddig, és azért úgy nézem, hogy ez sikerülni is fog, meg sikerült is eddig.
0: Milyen horvát hagyományokat őriznek itt a faluban?
1: Hagyományos, ugye ez majdnem a podravinai rész, ez mind majdnem egy hagyományra épül. Kultúra, gasztronómia, meg a kézügyesség, rengeteg olyan ember, kézügyes ember volt valamikor kosárfonásba, meg szőte készítésbe. Nálunk is volt három olyan néni, aki ugye a szőtes szövetkezetbe dolgozott, és oda szállították az árukat, tehát ezek hagyományok, tehát ezek bánjuk azt, hogy ezek ma megszűntek, de
0: ezek. És természetesen a horvát nyelv megőrzése is fontos volt az évek.
1: Természetesen, tehát nálunk a horvát nyelv mai napig, én a feleségemmel horvátul beszélek, jobban mondva, ahogy mi szoktunk beszélni. Szentborbásiul, nem? Ez így van. Tehát mikor az ember másról beszél, akkor próbál ugye az irodalmi nyelvet, de ilyenkor Szentborbásiul. Mondjuk az én feleségem, amikor idejött, nem tudod semmit horvátul. Most már állandóan horvátul beszélünk.

0: Július 31-e és augusztus 2-a között rendezik meg az Elekiek 17. világtalálkozóját a Békés-megyei városban. A kulturális forgatagban bemutatják a helyi értékeket is. Az 1990 óta 2 évente megszervezett ünnepségen már hagyomány, hogy az első nap román táncházat is tartanak a hazalátogató németeknek. A táncház szervezése Gál László egykori koreográfus ötlete volt, amiről még 2014-ben mesélt műsorunkban, akkor, amikor a hazatérő vendégek is elmondták, hogy mit jelent számukra a találkozó. Így megszólalt a Rukházas pár is. Bauer Ádám összeállítása következik.
1: Ruk Márton.
2: A Ruk Mártonnal.
1: Először 90-ben volt, akkor még volt legalább 1000 ember itt. Tele volt elek akkoriban autókkal, meg nyugati autókkal.
2: Nagyon sokan voltak.
1: De hát most ugye a legtöbb már nem él.
3: 2014-ben még mindig sokan jöttek haza.
2: Én Anna Huba vagyok, az eny apukám volt Anton Schillinger, kőműves elegen volt.
4: És én vagyok a Zöllner Rézi, a lány nevem Striffler van, és Launbachban lakok.
2: Hazánk van, azért jöttünk haza.
4: Mert hát ez a mi hazánk, itt születtünk.
2: Egyszer volt.
4: Én 8 éves voltam, amikor kimentünk, és hát ott felnőttem, de még mindig ide be húz engemet. Csak a hazám. A szülém is itt születek, én is, a férjem is, úgyhogy, és tudja mit, hogyha én ide bejövök, én úgy érzem magamat, otthon vagyok. Otthon vagyok. Kint is otthon vagyok, ott is jó érzem magam, de itt a hazám. Én 14-ször itt voltam, mert a férjem is mindig szeretett ide jönni, hát és itt van a lányom, még egy lányom van, unokák vannak, azok is mindenki nagyon szeret ide bejönni.
3: A világtalálkozó mindig péntek délután a hagyományos hintós bevonulással kezdődik, majd a vendégek és vendéglátók egy perces harangszóval emlékeznek az 1946-ban kiűzött németek búcsúzására. Már az első nap gazdag kínálattal várja a hazalátogató vendégeket, akik egy román táncházba is mehetnek, melyet Gál László koreográfus ötlete nyomán már az elmúlt találkozókon is megtartottak.
5: A célja, hogy csak eleki zene, csak eleki tánc, csak eleki nóták, énekek, itt a hagyományőrzőt tanulva, és olyan vendégeket bevonni, akik ugyan ismerik, látták, de még sosem próbálták a táncot. Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott. Hála Istennek már Kanadából is jöttek érdeklődők. Ez annyira felfejlődött, hogy már 2 évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.

0: Műsorunk végén muzsika. Egy 9 tagú zenekar, amelynek tagjai 5 településről származnak, de egy a céljuk. A magyarországi német fúvós zenei hagyományok életben tartása. A jövőre 10 éves Pilis környéki Fünf Dörfler együttes történetéről, repertoárjáról és terveiről beszélgetett Selmeci Márta, a zenekar egyik alapító tagjával, Kovács Lászlóval.
1: Szinte a szerencsém múlt, hogy elindult ez a zenekar. Igazából szerencse és szerencsétlenség. Én a Bráfibuomban zenéltem 7 évet, és a Bráfibuom zenekar az 2017-ben úgy döntött, hogy abba hagyják. És ugye hát én meg mint viszonylag fiatal, ambíciózus és tervekkel teli, én meg elhatároztam már a vége előtt, hogy én szeretnék tovább zenélni, mert annyira jó, és annyira élvezem, és annyira nagy perspektívát láttam benne, hogy elkezdtem már akkor szervezkedni a háttérbe, és a Bráfiból 4 emberrel már a jövőben is gondolkodtam. És ugye lement a búcsúbuli, hagytunk egy fél évet, vagy lehet, hogy kicsit többet is, és akkor összeültünk, és akkor elkezdtünk a tervekről beszélgetni, hogy nekem mi az elképzelésem, ők szeretnék-e tovább csinálni. Teljesen más perspektívában, teljesen más felfogásban, teljesen nem az, hogy más zenékkel, de lesz szűkítve csak erre az echte fúvós zenére és Egerlander zenére, kibővítve a bőmisméréssel. Akkor még osztrák zenét is játszottunk, meg egy-két Foxot is, de azok utána mind kikerültek a repertoárból, és most csak fúvós zenét játszunk. És igen, így elkezdtük válogatni. Mert a Kaszásanyi barátom, aki nálunk dubázik a Dörfelbe, vele a Bráfiba együtt tenoroztam. És hogy legyen, mint legyen, ki legyen, hányan legyünk, mit játszunk, és akkor elkezdtünk szervezkedni, elkezdtük az embereket összeválogatni, elkezdtünk megkeresni embereket, vállalná, lenne kedve. És akkor összeállt egy létszám, összeállt egy elképzelés, és elkezdtünk próbálni. De 2 évig csak próbáltunk, szóval nem jelentünk meg semmilyen platformon, semmilyen fellépésen, csak próbáltunk.
2: Hány éve van ez a zenekar?
1: Belegondolni is most így rákérdeztél, jövőre 10. Persze az első kettő az csak mint gyakorlás, szóval mondom, közönség előtt nem álltunk színpadra, de igazából a kialakulás az 10 év.
2: Jövőre lesz 10 év. Akkor jövőre jubileumi ünnepség.
1: Igen, most, hogy ezt így említed, vajba is kerültem, hogy ez hogy lesz, de majd ezt is kitaláljuk.
2: Hogyan gyűjtik a zenéket? A repertoárt hogyan lehet szélesíteni?
1: Igen, ezzel mindig van vitánk, hogy mennyire szélesítsük a repertoárt, de hál' Istennek egyetértünk, szóval mi 9-en vagyunk, 9 fő, ez ugye a Fünf Dörfler az 5 település. De ugye 9-en vagyunk, de hát mi 5 település, ezért választottuk ezt a nevet.
2: Tehát 5 településről érkeztek.
1: Településről vagyunk, így van. Vannak vörösváriak, 2, van egy Pilis szántói, Sóskútról vannak, 2, van egy etyeki, 2 vagyunk Taksonyból.
2: Cél a helyi zenéket bevinni a repertoárba valószínűleg?
1: Hát a magyarországi német zenét tűztük ki elsősorban, de ugye az vannak olyan számok, olyan útak, amit nagyon sok település magáénak vall. Szóval nehéz kideríteni, hogy most akkor az hol való, hova tartozik, vagy éppen honnan jött. Ezeket mindenképpen igen, mi ezt a repertoárra vettük, és pluszban elkezdtünk nézelődni. Hát ugye a mai világban már minden honnan ömlik, az internetről, rádiókból, mindenhonnan. És hát igen, nagyon sok olyan példa van előttünk, ENSZ most, a Hutterféle, Egerlander Musikanten, meg a mostani felállás is, de akár fiatalabbak is, osztrákok, Tidirium, az Eine kleine Dorfozik, ezeket a zenéket is átvettük. Szóval ilyen mostani, aktuálisan menő Dunajska Kapella, például onnan most megtanultunk egy nagyon jó nótát.
2: Mi jellemzi egyébként azokat a fellépéseket, amikor olyan dalok is elhangzanak, amelyeket már a közönség ismert? Tehát ez inkább egy kihívás, vagy egy inspiráció?
1: Kihívás. Azért kihívás, mert ugye ez a felállás, hogy 9 fő, ez nagyon ritka a magyarországi német zenében. 5-en, 6-an, 7-en, a 8 is már ritka. 1-2 van például a Piliszka Kapella, de ugye az más.
2: Tehát vagy kevesebben játszik, vannak,
1: kevesebben
2: vagy
1: kevesebben vannak, vagy többen. Így van. Akik kevesebben játszanak, azok a kis formációk, ők nem tudják olyan színesen és annyi hangszerrel és olyan szólamokat vele vinni és megszólaltatni, mint például mi a 9 fővel. Szóval duplikázom 2 trombita, 2 klarinét, 2 tenor, és van egy harmonikánk, ami viszont az akkordokat, meg az esztámokat, azt a hangzásban, akkordban tökéletesen hozza. Szóval inkább közelítünk a 10-12 fős hangzáshoz a harmonikánk miatt, mint a kisebbekhez. És ezáltal a mi zenénk az finomabb, vagy hogy is mondjam, inkább ilyen autentikusabb. És több mindenre van lehetőségünk pontosan a létszám miatt, hogy meg tudjuk jól szólaltatni a szólamokat.
2: Hol vannak a próbák, ha már a településről?
1: Két helyszín van jelenleg, amit úgymond használunk. Az egyik az a Sóskút. Ott van egy nagyon jó kis próbaterem, amit a sóskuti zenekar birtokol, úgymond, de mivel a Sanyi Sóskuti, a tubásunk is, hát annak a vezetője, így megengedte, hogy mi ott próbáljunk, de ha esetleg ott nem, akkor jövünk Vörösvárra, és a Mír Tamásnak a kis pincéjére ott nagyon jókat lehet próbálni.
2: Egy évben körülbelül hány fellépésük van?
1: Nehéz összehozni a fellépéseket, nem megyünk augusztusban a Lupa-szigetre, ott szoktunk zenélni, már ez a harmadik alkalom lesz.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júliusban a negyedik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a külhoni szlovákok emléknapja alkalmából kitüntetett Király Katalinról, a 280 éve alapított délalföldi községről, Újszentivárról, az illésnapi szentborbási búcsúról, az elekiek jövő hétvégi világtalálkozójáról, valamint a Pilis környéki Fünfdörfler zenekarról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Görög hajnal. Janis Patilis, görög költő verse. Fordította Haupt Erik. Az ősz nyugodt mozdulatokkal összehajtotta a naptakaróját. Nagy fehér hangokként álló felhők között, ragyogó négyszögeket osztva a téren, a kis kocsikkal és az utolsó turistákkal. Általános visszatérés órája volt, a nap fényes fiókba való visszatérésé. Mit most le kellett zárni, megsejtve a végső ítélkezés létét. A föld alattiról leszálltak az idegenbe szakadtak, akik elszakadtak a kenyértől, a széktől, az álomtól, gyermekük hangjától és saját hangjuktól. Akik elszakadtak az emberi égről, a cezáriai vámnál. Az ígéretek gödrébe hullva. Vegyünk anyagot a halál telepéről. Elektromos berendezések, mosóporok, tévék hihetetlen tárgya, hihetetlen igényekre. A kirakatok agresszív fényében fürödve. Körülöttük kiabáltak torzító tükrök. A győzedelmeskedő jólét kötelező optimizmusával. Sikeresek vége láthatatlan sora a hold láthatatlan oldalán. A beton utalásai ökumenikus gesztusok celofánjával. És mégis ennek a népnek megvan a maga teljes igazsága, a maga utópiájának tapintható földje, túl a mindent elnyelő téli hullámon. A fa kényszeríti növekedésre, a fa, mi önmagában nő, gazdag a szíve bankbetétjeitől. A tengerben rejtőzik titka, tenyerében a horizont négy égtája. Hogy külhoni görögök, tengert járók írást tanuljanak. Ismét a bányákban, a gyárakban, mikor odadobják neki az ezreseket, hogy lehajoljon a földig az ördög sánta lábához.

0: bölcsességet gyűjtve a keserűség magvaiból. Sokszor érzi magát megalázva, leheveredve figyeli a föld habzó forgását, az idegen föld szegényes mennyezetén. Fölöslegesnek s zavartnak érzi magát, de egy cinkos lélek sokkal jobb, mintha nem létezne egyáltalán. Egy cinkos lélek meg tudja gyógyítani sebeit. Az amputálás fájdalmába ülteti a szeretetet, tudva, hogy a szeretet félkézzel is győz. Mindig.
1: Közreműködött Sörös Miklós színművész.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.